0: De ameddig tombol a tűz még bennem, én hagyom a dégjen, majd elmegyek és ahol nem lát senki. Ott verek egy tábort, ha a múltat nem tudom jóvá tenni.
1: Még nem tudom, hol is a cél, és

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Buli Zóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött, a mikrofon és a keverőpult mögött a Celebration DJ, aka Muchacho. Buli Zóna Muchachóval, a Celebration DJ-vel, a Pitangyó Rádió.
1: Hogyan szab Balaton bevényben napvilágot látott sikoltozásokba öltöztetett ködben bebújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárt csőszkunyhóban elrejtett ikkei páncélt hordó fafokú részfűrésszel megsebzett bronztérdű repet sarkú bűdös szájú rintafokú csempe szobában felleveltetett mocskos tetves rabló Mari néni.
2: Ajjajjaj, muchacho!

volt, hol nem volt. Élt valahol a világban egy fiú és egy leány. Az égiek véletlennek tűnő akaratából talán egymásra találtak ők egy varázslatos éjszakán. S mivel a mondás úgy tartja, hogy véletlenek már pedig nincsenek, ezért e mesebeli történetről úgy hírlik, előre megírták az istenek. Ennek így kellett történni.

Hölgyeim és uraim! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Bitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Pszillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Pszillel. Lazulás Pszillel.

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Bulizóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött. A mikrofon és a keverőpult mögött. A Celebration DJ, aka Muchacho. Bulizóna Muchachóval. A Celebration DJ-vel. A Pitangyó Rádió.
1: Hogyan szab Balatonperényben napvilágot látott sikoltozásokba öltöztetett ködbön bebújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárt csőszkunyhóban elrejtett ikejpáncélt hordó fafokú részfűrészszer megsebzett bronztérgyű repecsalkú bűdös szájú rittafokú csempe szobában felleveltetett mocskos tepes rabló Mari néni!
2: Ajjajjaj, muchacho!

0: Bitang Jó Rádió.
1: A 80-as. Together forever and never too fast. 90-es.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod. Right here on the station that pays. If you want the hits, the whole hits and nothing but the hits. On your FM dial, keep it right here, baby. Modern Talking. Cherry, cherry lady. And it goes like that.

0: Rádió.
1: A 80-as. Together forever and ever. 90-es.

0: és napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillám. Kőkeményen, Xillel.

0: Beton Jó Rádió.
1: A 80-as. Lencvenes.

0: és napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatok.

0: Ha segítségedre van szükség,
1: van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzonél. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene.

0: Hölgyeim és uraim!
1: A 80-as és 90-es évek. 80-as és 90-es évek. Eurodance slágerei.
2: A Bitangyó Rádióban.

Eurodance Mania, melyben a 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás nélkül minden héten Pittel.

a 80-as. Kilencvenes.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatsz.

ismeretlen dalok felfedezése a Bitangyó Rádió Diszkó Galaktika című műsorában. Valastyán Attilával, azaz Vales kapitánnyal. Hogy az űr-e a legvégső határ? Ezt boncolgatja a Diszkó Galaktika című műsor. Csak is és kivételesen a Bitangyó Rádióban. A Bitangyó Rádióban. A mikrofonnál Valastyán Attila, azaz Vales kapitány.

és kivételesen a Bitangyó Rádióban. Valastyán Attila, azaz Vales Kapitány. Ez nem csak Diszkó Galaktika.

Minden, ami a rock zenéhez tartozik. Ez a Rock Villám. Kőkeményen, Xillel.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok!

0: Ha segítségedre van szükség,
1: van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzonél. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene!

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.
2: Days in the murdering sun of the Sierra Nevada. No rain, no water, no food. We are prisoners in the melting pot of hell.

és uraim! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Bitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Psillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Psillel. Lazulás Psillel.

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: A Hamai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Italk Jó Rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, olvass el, beteg, te rohagy meg, csinálj, amit akarsz.

a 80-as. Together forever and never, too fast. 90-es.

0: és napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillán. Kőkeményen, Xillel.

today.

Hölgyeim és uraim, egy újabb mesehős érkezik ide a Bitangyó Rádió nagy színpadára. Alapjába véve is kemény fából faragták a csávót, de ha elkezd fülledzeni, hú anyám! A csajok sikítanak a gyönyörtől és kélyesen suttogják. Még! Ne hagyd abba! Ugye már kitaláltátok? Ősrek? Nem. Ő süsű a sárkány. Ezt az égés. Már megint én vagyok itt az ártány. Jó, megvan már, itt van a nyelvemen. Remélem, eszetlenségem nem ront a kedveden. Ő az olasz csikó, személyesen. Pinok.

0: me some more music, baby. Now here's one that's hot from the record presses.
1: Burnt my fingers!
0: Oh yeah, this is a new disco sound. We wanna hear it right now.
2: Ispán. Hát ez ki.
3: Kicsoda kegyelmet!
4: Üdvözöllek, Gizsőlovat, szép a ruhát, szép a lovat. Viszél hozott, mondszáres, mi vajon a szíved?
5: Terve!

Na, akkor fussunk neki még egyszer. Mondom, hello, hello, hello. Hölgyeim és uraim, ez a Bitangyó Rádió, benne már a fafejű Pinokio egészen 18 óráig. Ugye 2026-ot írunk, méghozzá pontosan június 29-e. Gyerekek, véget ér a hónap lassan ebben a héten. Kifutunk már júniusból is, kérem szépen, tehát bitangyoradio.com, egy hétfői nap. Ugye a műsorban a szokásos, hogy 16 órától a Fafejű Fafejű Pinokio, 18 órától a Little Lion és a Hevesen megyese, majd pedig ugye 5 követő 20 órától Szill és a Rakovillám a Bitangyoradio műsorában. Nem tudom, hogy csak a weboldal elindult, már látjátok, vagy nem látjátok?

Szóval kérdezében bitongyorádió.com, ugye hétfői nap, egy csodás hétfői nap, jó meleg, mint az előző héten, talán még kicsit melegebb is, ugye 36 fok fölött ugye a hőmérő higanyszála, legalábbis Magyarországon, és persze talán Szlovákiában, itt Angliában kérem szépen egészen kellemes. Fokozatra ez a külső hőmérő, kérem szépen. Szóval bitongyorádió.com, egy rádióhatárok nélkül, ugye lassan ugye indul majd a weboldalunk, amelyen a folyamán, hogy arról volt, hogy elindulunk. Egy biztos, hogy ez a nyitó muzsikája a mai műsornak, kérem szépen ugye a szokásos Love Deluxe 79-ből is a Here Come the Sound Again. És itt jön a hang újra, és újra kérem szépen, hogy minden hétfőn ez a bitongyorádió, és persze benne a fafejű, fafejű Pinocchio egészen 18 óráig, és persze benne a slágerek 45-ös fordulaton.

Figyeld már a Mirage felütelés egy Jack Mix 4 nevű feldolgozás, vagy éppen egyveleg. Tehát Mirage a Bitang Rádióban, kezdjük a műsort, kérem szépen. Back to the 80s, vissza a 80-as évekbe. Köszönöm szépen, hogy ennyien velünk tartotok a mai nap folyamán, és ebben a nagy hőségében.

dnia. No, keresztül nézzünk róla a chatfalon, ugye velünk van Bíborka. Itt van szép Erdélyből Bubu barátom. Itt van Csámpás Rozi. Megjött Hava, itt van ugye. A megérdemelt büntetését töltő Kata visszatérése. Itt van a büntetését nem letöltő Maskura, hát hello Masku. Itt van a Nefertiti. Itt van a rockerlány, és persze itt van az én kedvesem Zorka is. Ugye van, aki munkában van éppen, mint kedvesen, van, aki persze munkából hazafele tart már. Ugyan is van, aki éppenségen nem dolgozott máma, mint például én. Hát először is kedves Maskora, neked szegezném a kérdést, mi újság egy Joe-papával? Remélem rendes ápolásban részesül. Ugye láttam az infót Havának is, ahogy írja, mivel lekerült a gipsz a lábáról. Hát a Maskora, nem kell akarát rájutni a lábára, a sodrófával. Szóval szépen ugye Back to the 80s, ez a Mirage kislemeze és a Jack Mix 4. Italo Dance Power. Itangyo Radio.com.

úgy lett, hogy az oldal nem indult el, pedig ugye arról volt az, hogy van a fejem, hogy elindítjuk az oldalt. Már kergettem az emberünket ebben a kapcsolatban.

Hát kedves Maskor, lehet, hogy lemaradtál az információkról, ugye itt az elmúlt hetekben én már elkezdtem promóciózni a következő Bitangyó Rádiós találkozót. Így nagy vonalakban legalábbis az, hogy jövő márciusban szeretnénk egyet tartani, hogy igazából nagyobbaknak már megint ez a hétfő. Nem hétfő, akkor meg a kedd, hanem a kedd, akkor a szerda. Mindig van valami, kérem szépen. Neki futok pégeszet, tehát szóval kedves Maskor, elkezdtem ugye promózni, hiszen kipattant a fejünkből, hogy igazából lehetne tartani jövő márciusban ismételten egy rádiós találkozót, amely talán nagyobb lesz az eddigi rádiós találkozóknál összességében. Hiszen azt mondtam, hogy megjelenés kötelező, a távol lévők keményi szigoromat fogják majd érezni. Hát most a szemem, az nem szokott kipattani reggelente.

0: Hello Pist tartva, egy szép napot neked is, itt a fedélzeten. Ez a Bitang jó rád, benne a fafejű, és benne a slágerek 45-ös fordulaton. És persze benne egy kis italo dance power. This is the dance music. Így, tessék, vigyázz neked, kettes vágány! Gyorsan a térkezik.
1: Yo, hey, check this out!
0: Hey, yo! Hát persze, hogy jó, Bitang jó!

La Bionda. One for you, one for me. Egyet nekem, egyet neked. És köszönöm, hogy a chatfalon megjelent már, talán az egyetlen ember, aki ügye szürkének született. Többé ugye nem más, mint a nevében is ugye magában hordozó személyisége a szürke kisegér. Na kérem szépen, műtengerrádió.com, benne a Fafio Pinocchio egészen 18 óráig. Most pedig érkezik a kebel csodaként elhíresült hölgyemény, aki nem más, mint Sabrina Salerno. A dalom persze változatlan, a szöveg kicsikét megmásult. All of Me by Sabrina.

Az persze rohanunk tovább. Hogy hova? Hát, bele a végtelenségbe. www.bitangyoradio.com Benne a Fafajó Fafia Pinoké, és persze benne a műsorának címes lágerek 45-ös fordulaton. Egészen pontos, hogy az előbb, hogy megfogalmaztam, megfogasztam, kérem szépen néktek, ugye egy igazi sláger, cunami a Bitangyó Rádióban, mert egy rádió határok nélkül. Ez a Bitangyó Rádió. Ha letettem volna, hogy a lemezjátszó kart, ugye akkor még talán meg is szólalna egyébként. Na, most már jó lesz. Na, mondtam néktek, egy sláger cunami. Fancy. The Flames of Love.

over again the flames of love by Fancy. Egy hatalmas diszkós láger, amit engedő műsorában. The flames of love, a szerelem tüze.

Kedves kisegér, kérek szépen egy matek példát maskorának. Addig láb csöndben van, míg azon gondolkodik, hogy mennyi az annyi. Kata, arra vigyázz, hogy a széki mellé ne üljél, mert akkor gond van. Lehetsz ezen gondolkodni, szerintem mondtam, tudod, kevesebb, néha több. És elosztott kettővel, és gyökremeled.

Na, kérem szépen, bitangyorradio.com, benne, tehát ugye egy hatalmas diszkós láger, fenszió voltával, de persze a következő sem lesz kisebb néve. Bad Boys Blue, a World Without You, Michelle.

0: Köszönöm szépen, bitangyorradio.com.
1: Mi volt a kérdés?
0: Hogy ritka női név 4 betű. Egyet sem tudtok, hát Béla. Hát Béláim, figyelem, ez a bitangyorádő. Benne a fafő Pinocchio, és persze benne egy fantasztikus angol duó. Andy Bell és Vince Clark kettőse. Erasure és a Little Respect.

Hello, kedves Zsuzsi, szép napot neked is! Köszönöm szépen, ez a Bütangyó Rádió! Ben Andy Bell és Vince Clark nagyszerű kettőse! Egy szeretem duó, kérem szépen, az Erasure és a Little Respect! Vagyis egy kis tisztelet!

Ugye nem volt ritka 80, sem, hogy ugye saját maguk írtak a saját dalaikat, az előadók, és bizony mennyivel egyszerűbb volt, mint más dalát előadni. Érkezik ismételten egy olyan előadó, aki szintén a saját dalaival tört a csúcsra, egészen pontosan ő lett a pop legendás király, kérem szépen. Michael Jackson. Smooth Criminal.

No, köszönöm, tehát ugye a legendás pop király, kérem szépen, ugye pontosabban volt, hiszen ő már múlt időben értendő, Michael Jackson és a felvétel 1988, kérem szépen adott a Smooth Criminal, bitangyoradio.com. Ó, az anyám ideges úr is, hol az egyik szar, hol a másik szar.

egyre úgy látom, hogy tűgondom van. Gyere, mondják azt, hogy szép az élet, én is szép vagyok, főleg, hogyha változik a világ, és persze mindig történik valami körülöttünk. Hát kérdezik szépen velem, konkrétan mindig történik valami. Hello, kedves Ronnie!

Hát Biborka az enyém, az nem az egyszerre biztos. Na akkor nekifutunk még egyszer a következő lemeznek, kérem szépen. Egy fantasztikus dal, egyébként szintén az egyik kedvencem, az előadó a Shooting Party. Na ez már jól szól, köszönöm. Három tűből egy legalább működik. Hát gyere, baby! Zorka! Stay in my arms! Never look back in your life. Stay in the arms of love. Shooting Party, mit a rádióban? Ez még már túl jól szól.

Na figyelj, kincsem! A mi szerelmünk az én karjaimban teljesen biztonságban van. Itt hangja a rádió! Shooting party!

Hát kisegéd, lassan igazod van egyébként. Elég a horgolótű is, hogy éppen a horkolótű. Majd kérek Zorkától varrótűt.

Mennyire olcsó mulatság, ugye kérem szépen lemez játszóról játszani. Meg kell venni a lemezt elsősorban. Azt ugye szinte havonta, ugye minimum mosogatni kellene. Azt ugye ilyen a tűvásárlás. Hiába gyémánt, hiába zafír. Azért csak igényben van véve, kérem szépen, főleg nálam. Shooting part, a bitongja rádióban is a felvétel. Safe in the arms of love. Mert ez a bitangjó rádió. Benne pedig érkezik egy hölgy, kérem szépen, mi okozza Hollandiából. Hát persze, hogy ő CC Catch. És hát persze, hogy egy Dieter Bohlen szerzemény. Nothing's but a heartache. CC Catch.

De kérdezi, hogy egyéb biztos, bármely egy költséges egyébként lemezjátszóról dolgozni. Egy egészen más életérzés ad egyébként a műsornak is, azt gondolom. Illetve maga annak, aki éppenséggel a lemezjátszók mögött áll, az egészet levezényli. Egy egészen fantasztikus érzés. Ha még nem próbáltad volna ki, akkor próbáld ki.

Ugye reggel telefonon beszéltem, hogy egy kedvesem ez orkál, ugye azt mondja nekem, bár megint lemezt mosol, már hallatszik, ugye a háttérről ugye lemez mosolnak a búgása, mert bizony-bizony ezek a mocskos lemezek, ugye hát tényleg bocskosak. És minden hónapban igazából, persze nincs rá idő, de igazából ezeket mosni kellene. Vagy illene legalábbis. Érkezik egy formáció, amely bizony-bizony nagyon nagy port kavart föl annak idején. Ő Milli Vanilli és a felvétel. Hey, you, girl, you know it's true.

Tudod, kedves, mert mondják azt, hogy nehéz a dolga a katonának. Lakerőszépen szépen bitangyoradio.com. Vagy ugye szoktam ott mondani, tanult kollégám, bitangyoradio.com. No! Milli Vanilli és a Girl You Know Is True.

Miközben a csatorna megjelent, a következő kettőre műsor házigazda, ugye Little Lion is, hiszen 18 órától érkezik a lejátszók és a mikrofon mögé a Hevesen Vegyesen című műsorával. Elvileg ugye mai nap olyan el fog indulni a weboldalunk. Mostan éppen ellenőrzés alatt. Hamarosan indulni fog. Hát gyere és járj csodájára. És kedves külsős hallgatók, hogy van egy olyan opció majd rajta, vagy éppen a maga menü Húzzak egy nyelven valaki most már basszus. Vagy a fogamat? A kettőt együtt? No, szóval kedves külsős hallgatók, tehát van egy olyan menü része neki a jobb sorokban, hogy írja az adásba. Tehát a képadásban van műsorvezető, annak pedig lehet írni kívülről. Nem a chat falon fog megjelenni, nekünk fog egy külön falon megjelenni, nem a chat falon. Szóval akik szeretnek egy inkognitóban írkálni ugye háttérben, és miután megszűnt ugye a Facebook csoportunk, azokra bizony ajánlom szíves figyelmébe ezt a menü részét neki.

Szóval jobb alsó sarok üzenj az adásba az a menüpontnak a része, kérem szépen rá kell csak kattintani. És lehet írogatni a műsorvezetőnek. Joby! Joby! Joba! Gypsy Kings! Joby, Joby.

No, köszönöm szépen, hát ugye ez volt a Gypsy King, aki szintén egy saját szerzeményel érkezett, de hozzátok, hogy ez volt a Jobby Jobba. Hát köszönöm szépen, mindenről is lehet ugye napjainkban dalt írni. Például a csendes vízről. Dieter Bohlen, az aranykezű dalszerző és énekes és muzsikus, és a Blue System, és a Silent Water.

No, illetve kell még egy lemezt vennem. Van itt gond, nem kevés, kérem szépen. Pitangyó rádió benne, tehát Blue System, az arany kezű, de néppen arany torkú előadó, Blue System, vagyis Dieter Bohlen, Silent Water, vagyis a csendes víz. Ez a Bitangyó rádió. Benne pedig egészen 18-ig a Fafejű Fafejű Pinókió, és persze benne a műsornak címes Lágerek 45-ös fordulaton. Szintén egy kedvencem. Will to Power.

Pitang Jó Rádió. Benne kérem szépen Will to Power. Oh baby. Oh baby, I love your way. Egy igazán kellemes andalító felvétel a Pitang Jó Rádióban. Így hétfő délután.

Egy igazán nagyon kellemes hangzás a Mutant Rádióban, kérem szépen Will to Power! Egy nagy kedvencem, aki bizony nem saját magáért a felvételét, hanem egykori szerelme, egykori férje, Michael Cretu jó részben, vagy éppen besegít neki Stefan Remler is, ugye a trió egykori kiválósága. Ő tehát már a Sandra, és a dal Heaven Can Wait, hát Magyarország még várhat. Szerintem ne várjuk már tovább, hiszen egy angyol vagyok. Bitangyoradio.com Sandra.

Sandra. Ugye a hölgy egykori párja, Michael Cretu, ugye a dal javarészének szerzői, és persze benne van a Stefan Remner, ugye ex-trió is többek között ugye a dologban. Jó, tehát a Sandra és a felvétel a Heaven Can Wait, itt a Bitangi Rádióban, egy rádiótárak nélkül. Persze ugye a 80-as évek közepén volt egy angol triumvirátus, ugye a hangzást, hát le se lehetett tagadni. Stock Aitken Waterman. Egyenői trió, ez pedig már a Bananarama. Love, Truth and Honesty.

Szóval köszönöm, hogy 80 és közepje fele járunk, illetve annak a vége fele járunk már. És bizony-bizony akkor hódított ez az angol triumvirátus és a Stock Aitken Waterman, és rendre kérem szépen sorra-sorra mondották az előadókat az ő slágereikkel. Mire az éppen most pörgő három hölgy, kérem szépen a Banana Rama, Love, Truth and Honesty, egy Stock Aitken Waterman szerzeménnyel, és persze ők álltak mindenféle menedzsment munkában is az előadók mögött, akár csak, de szerintem mondom se kell, figyeld csak a zenei stílust, az mindjárt magáért beszél. Szinte ugyanaz. Innen következik, hogy ez szintén egy Stock Aitken Waterman által futtatott, menedzselt előadó.

Rick készekre szép, hogy a hölgyek bálványa volt, a vörösejű szeplős, fiatalember, már ugye akkor fiatalember volt, ha már ugye rajta is meglátszik a kor, ugye büntetőeljárás indult, ugye ellene ugye adócsalás ügyében. Rick Casely, Take Me To Your Heart, a Bitonga Rádióban. Az egykori híresség, itt meg ugye fényében pompázott.

És kérem szépen, bizony, ez a szerző trió, kérem szépen, illetve a producer trió, ugye rengeteg nőt is futatott, ilyen például az ausztrál hölgyike, Kylie Minogue.

Szóval a híres és a híret, a Stock Aitken, a Walteron szerzőtrió és menedzsment, kérem szépen, áll a hölgy mögött. Akárcsak mint meg a nyelodó társa mögött, kérem szépen, Kelly Minogue a Bitonger Rádióban. És persze meg annyi név található még ugye MS szerzőtrió tarsójában. Ilyen például a következő hölgy, akit úgy hívnak, hogy Sinita. Cross My Broken Heart.

legendás, ez Tokét Kenne volt, erre van a szerző trió, kérem szépen, és menedzsment. A hölgy is színít, és a felvétel a Cross My Broken Heart, a Bitang Rádióban. Egyébként szinte a zene mind ugyanaz, csak éppenséggel az ének hang talán különbözik, ennyi volt a változás. Bitangrádió.com, egy rádióhatárok nélkül érkezik benne, ismételten egy Stock Aitken Water van a szerzemény, bármennyire hihetetlen. Ez már a Sigül Sigül Sputnik.

Sigil Sputnik, kérem szépen, bitangyoradio.com. Szintén egy Stokkétken volt erről formáció. Rátoluk írt dal a bitangyoradioban. Sex. Success. Stock Aitken volt erre van, kérem szépen, tehát is az a Sigil Sputnik. Egy nagy sláger, ami bizony-bizony sokat pörgett önöket a diszkóimban. Matt Bianco is a felvétel. Weapon Boogie.

Igazán közönség kedvenc felvétel, Matt Bianco és a Wappen Boogie. Ugye bizony lassan ráfordulunk a finish részén, érkezik majd 18 órától Little Lion és a Hevesen Megyesen című műsora, és egy ötkövető majd 20 órától Szíl és a már jól megszokott a rock villám, itt a Bitangyó Rádióban, Matt Bianco, Wappen Boogie. All the people on the left, Wappen Boogie. All the people on the right, let's go.

Hallgatják a fantasztikus 80-as éves slágereit, pittangyoradio.com, Matt Bianco és a Weapon Boogie. Hölgyeim és uraim, most pedig fölpattanunk a gyors vonatra, hiszen a vágányok mellett mondtam, szoktam volt mondani, tessék vigyázni, hiszen a vágányok mellett tolatnak. Hát érkezik a Pasadena felvétele, Riding on a Train, utazom a vonaton, hát mi máson? The Pasadena's.

hogy ettől volt más szépen a diszkó világa, hiszen mindenféle zenei stílus megfélt egy egymás mellett, ugye volt kérem szépen diszkó, új hullám, new wave, volt egy itáló diszkó, kérem szépen, volt funky, volt soul, meg annyi műfaj, rock and roll, rockabilly, meg annyi műfaj elfért, hogy egymás mellett, kérem szépen, meg a listákon is. És ettől bizony-bizony nem volt annyira egyhangú, nem volt unalmas egy-egy műsor például. Mint például napink partjól igazából csak tuc, tuc, tuc, tuc

Úgyhogy ebben az évben ugye még bizony volt kontakt nő és férfi között. Most is van kontakt, csak éppen most kézzel az arcra, nem pedig a testre, ölelés formájában. Egy kicsit eldurvult a világ, nem szépen napjainkban. De rengeteg háború, rengeteg rossz hír. Marad nekünk a zene, kérem szépen. Egészen 22 óraig zenegetünk itt nektek. Persze, hogy a rádió 24 órában ontja a zenéket, hiszen amikor éppen nincs élőadás, úgymond, akkor ugye az autó DJ szolgáltatja rettek a fantasztikus zenéket, itt a rádióban. De Pasadenas és a Riding on a Train, utazom a vonaton, lassan le is szállokra, és zenekedik majd a Little Lion és a Hevesen Vegyesen című műsora. Azt is mondhatod, hogy ez a vonat már lassan elmegy. Érkezik a kettes vágányon, Little Lion.

The Pasadena Station, Riding on a Train, itt a Bütöngő Rádióban. Jaj, kérem szépen, Egyesült Királyság, egy igazi fellegvár a zenében. Neil Francis Tennant és Chris Love. Ugye ez már a Pet Shop Boys. Left to my own devices.

Egyesült Királyság, Neil Francis Tarrant és Kislav, kettős adott a Pet Shop Boys és a Left My Old Device, az a Bizonygrádóban, hogy akkor most pedig érkezzék, ugye az én egyik üdvöském. Telefon! Egy szimpla kis dal a Bizonygrádóban. De imádom! Ez egy diszkó muzsika. Simple, simple song.

de jó az a lemezről. Imádom! Telefon! Ugye ezt a felvételt, hogy amikor a kazettáimat hallgattam, akkor került ugye az én látóterembe. Egyből mentem, rákerestem, meg is rendeltem. Telefon! Simple Song! Nem, a két regisztráció teljesen független az egymástól. Nem fog egymást látni a két regisztráció, bármilyen regisztrálhattok a weboldalra majd. És Simple Song. Hát gyere és énekeld velünk ezt a szimple kis dalt a Bütöngi Rádióban.

Ugye ez az, amikor kérem szépen a műsorvezetőt elviszi a zene, kérem szépen. Simple Song, egy szimpla kis dal. Telefon, ugye 82-ből szólt a kislemez. Ezek a fantasztikus 80-as évek. Amikor én még kisebb...

Hölgyeim és uraim! Ugye ráfordulunk most már valóban a műsor végére, hiszen érkezik 18 órától Little Lion és a Hevesen megy a Sen című műsora. Szintén egy másik szívemből szóló dal, 79-ből, fentezés a Singer Man, Monci, hey, rárodj!

Keleti diszkós lágerek, kérem szépen! Sing a man and play that song! Play what you dance! Fantasztikus gyerekek, egyszerűen fantasztikus! Sing, sing a man!

0: Hölgyeim és Uraim, köszönöm szépen, mindenki megtisztelő, és egyben egy kitüntető. Figyeljétek meg 2 órában. Egyébként itt Little Lion és a Hevesen Vegyesen című műsora egészen 20 óráig. Majd pedig őt követem, hogy 20 órától Szíl és a Rockvillám.
1: Ciao.
2: Ciao.
1: Bye-bye.
2: Bye-bye.
1: Arrivederci.
2: Arrivederci.
1: Auf Wiedersehen.
2: Auf Wiedersehen.
1: Adios.
2: Adios.
1: Au revoir.
2: Au revoir. Au revoir.
0: Sing, sing a man, watch you sing, sing a man. Hát kérdezni, véletleknek az aknak ugye volt még hangulata. Volt dallama, volt üteme, kérem szépen. Magában hordozott minden olyan jegyet, amitől az ember igazi slágernek érezhette a felvételt, hiszen belemászott a fülébe. És kijött egészen pontosan a kislába ujján. Az egész testén végment az emberen. Amíg az örökzöld slágerek maradtak napjainkban, még mindig mindenki fújja a felvételeket. Na figyelj! Hát akkor fújjuk mi is. Meleg az apkása. Hát akkor fújd meg!

0: Ladies and gentlemen! Atya úr Isten! Igaz, egy kis egér?
1: Mi volt a kérdés?
0: Hát, hogy ki az atya úristen?
2: Igen, is feleséges úr!
0: Hey! Én is uraim, további szép estét! Jó rádiózást, nekünk tehát a Little Lion 18 órától is Hevesen Vegyesen című műsora. Majd pedig érkezik. Háttérben rosonó pályán Szill és a Rockvillám. Bye bye! Ciao ciao! Arrivederci a Fiderzén! Vagyis Silvio és az Adios!

0: Hello, hello, sziasztok! Csoda szép napot kívánok minden kedves Bitangyó rádió hallgatónak! 2026. 6. hó 29-e van, vége van az első nyári hónapnak, de a nyárnak még nagyon nincs vége. A hőmérsékleti csúcsok még mindig rengetnek és döngetnek, és bár itt én most ne is panaszkodjak, mert lement 30 fok alá a hőmérséklet a mai napon. És lehet egy kis kereszthúzatot csinálni, jár a levegő, úgyhogy ennek azért örülök. Szerintem ma már sikerül majd aludni is. Szeretném megköszönni Pinocchionak az előttem lévő fantasztikus két órás zenei válogatását. Kívánok neked nagyon jó pihenést, és tudod, ha teheted, akkor tarts velünk! Szeretettel köszöntöm a Bitangyó rádió chat falán Szürke Kisegeret, a Rocker Line Pista 67-et, Nefertitit, Maskurát, Katát, Csámpás Rozit, Bubut.
1: Örök kérdés az, hogy ki vagyok, hogy honnan...
0: És Bandi 98-at.

Szekeres Adrián és a szívem a dalban. Ezzel indítottuk ezt a mai kora estét. Kívánok mindenkinek felhőtlen kikapcsolódást és nagyon jó bitang, jó rádió hallgatást.

Nagy puszi és ölelés Kacajkának, és a megszokott szépeket, jókat kívánok, és kitartás mindenkinek. Puszi! Well, you done done puszi ölelés neked is! Én kívánok a következő közel két órához mindenkinek felhőtlen kikapcsolódást, nagyon jó bitang, jó rádióhallgatást,

Itt van velem már Vida Erikám is. Szia, drága jó műsorvezetés, puszi nagy ölelés. Detó nektek is, puszi nagy ölelés, kitartás. Mi a helyzet ott a mediterrán főváros környékén?

Ugye itt igazából a rég múlt időkben, amikor még a retro zenék készültek, akkor még Péter Pál volt az aratás megkezdésének a napja. Hát szerintem a klímaváltozásnak köszönhetően ez már jelentősen előrébb jött. Én már láttam, talán egy vagy két héttel ezelőtt is láttam dolgozó kombájnt. Na persze nem itt Németországban, mert itt mi egy kicsit el vagyunk csúszva egy olyan három héttel. Nagyon jó ventilátorod van, Csempás Rozi. Nagy puszim és ölelésem Pistának is. Hello, drága.

Itt van az én musukám is, jó műsorvezetést, Little Lion. Dobott ide egy citromot, hát egy jó limonádé az kell. Örülök, hogy hazaértél. Szerintem valami jó hűvös itókával egy kicsit dőj hátra, pakold fel a lábaidat és pihenj meg te is. Kacajka azt írja, hogy meg a pali madaraknak is ma van a névnapjuk. All around I see beautiful faces. Here we can be free. Itt van velünk Ardos Szilárd, és szia Kisoroszlán, szép hétfő kora estét kívánok mindenkinek. Hallgatlak ma is, köszönöm szépen.

nyugodtan vigyél be a medencébe, csak vigyázz, hogy ne süllyedjen alá a telefonod. Jó csobbanást kívánok Erikának. Érdeklődik, hogy volt-e nálunk eső, mert hogy írja a kolléganője, hogy bizony ott, ahol ők dolgoznak, ott volt, leszakadt az ég. Ugye Marian is írta, hogy nála is leszakadt az ég. Hát én csak a villámokat néztem. Meg a nagyon szép eget, de egy csepp eső nem esett. Aztán ma délelőtt így kétszer-háromszor nekiállt, de még a port se verte el. Szó szerint csak így láttunk ilyen, hogy...

Hát kaptam egy csodás képet, ez nagyon jól néz ki. Ötletes. Gyönyörű napraforgó. Kapott egy napszemcsit. Ahogy halljátok, nem túl vadul kezdtem meg ezt a hétfőt. Képzeljétek el, hogy tegnap ide kuporodtam este, hogy hát valamit kéne a mai napra variálnom és keresgélnem zenéket. Aztán ilyen másfél óra zeneválogatás után így ültem, néztem ki a fejemből, és aztán utána beírtam a stábba, hogy szeretnék szombaton este, akkor tök szár elé majd jönni, ahogy megígértem neki, hogy elképzelhető, hogy jövök. Mert hát azok a zenék, amiket tegnap én összeválogattam, az minden csak nem kellemes hétfő délutáni muzsikák. Jó kis pörgős. A buli nóták. Úgyhogy így elkezdtem előről a hétfőt tervezni. I don't wanna see how this story could end. 'Cause if I break it, I can't lose. That is fine.

Patrikánk itt settenkedik a háttérben, remélem, hogy majd a falon is megjelenik. Sokám írja, hogy ő volt dinnyét venni, de bizony nem volt a

tartunk egy közvéleménykutatást, meséljétek el, kinek mi a kedvenc nyári gyümölcse ebbe az időszakban, írjátok meg nekem. Pista mondjuk tudjuk, hogy szereti a sört, a komló a zöldség, nem gyümölcs, de elfogadjuk. Szeretettel köszöntöm Roli 37-et is itt a Bitangyó Rádió chat falán. Egy nagy ölelés. Köszönöm szépen. Maskurától viszont elköszönünk, további szép estét neked, és keveset nyugisat kitartást a munkába.

Természetesen a mai napra is készítettem, kerestem nektek lemezeket is. Fogjuk is őket pörgetni hamarosan. Sokának nektarin a nagy kedvenc, én ma azt vettem, nektarint és ananász. Dinnyének húzós az ára, és nem is olyan finom, mint ugye.

0: szökik a nap. Na gyerünk, másnak nincs kedvenc gyümölcse? Ne tegyetek tönkre.
1: Itt vagyunk újra, minden a miénk.
0: Kata írja, hogy neki a banán. Nyáron, ez nem nyári gyümölcs a banán, az téli gyümölcs.

ki se tudom olvasni. Itt van velünk csalfánk. Szóval valami kantalúpe sárgadinnye joghurttal. Nem tudom, mi az a zagaves szirup. Fahéja turmixolva.

Vida Erikám írja, hogy neki a sárga dinnye a nyerő, rajta kívül senki nem szereti, úgyhogy az összes az övé. Én is nagyon szeretem a sárga dinnyét. És tényleg nagyon sokan nem szeretik a sárga dinnyét, tehát én nem is értem, hogy mit nem lehet a sárga dinnyéből szeretni. Musu se szereti a sárga dinnyét. De a dinnyés fagyit az bezzeg meg.

Na hát tudjátok, mi az a pitaja? Kaktuszgyümölcs. Szeretettel köszöntöm. B csapat is. Szóval igen, az előző dal azért egy-két embernek így felszökött a szemöldök, hogy ma mi van ma megint. Elég lassan jutott el a tudatom.

szépen, szia! Neked pedig jó zenehallgatás, jó csetelés, köszönöm, hogy itt vagy! És megérkezett, itt van velünk Hegedűs Judit, és szép délután csodásodit, kedves kis oroszlán, hideget, zené, hideg zenéket küldj.

Rózsa Magdolna legújabb dalát halljátok itt a Bitang Jó Rádióban, és ez a Rouge. Itt van velünk Angie, szia drága, hallgatlak én is. Köszönöm szépen neked, hogy itt vagy velem. Puszi ölelés. Oda is. És megérkeztek már Szituskáik is, szép napot, kedves. Andrea, a vendégeim elmentek, így is sok szeretettel köszöntünk és hallgatunk. Puszi ölelés nektek is.

Na hát nem tudom, hogy milyen verziót hoztam neked most. Kedves Juditka. De az biztos, hogy Vanilla Ice, az is biztos, hogy Gigi D'Agostino. Meg vagy szöszös a torkom, vagy nem tudom, de krahácsolnom kellett egyet. Na hát akkor, Ice.

Írja nekem NG, hogy szóval nekem is a dinnye a kedvencem. Mindegy, hogy piros vagy sárga, a sárga dinnye valóban megosztó. Tudod miért? Mert illatos, de van köztük, ami nem annyira illatos, de kitűnő zamatos. Hát de mi? Hát a szagos gyümölcsök is finomak, tehát igen, azok az illatos gyümölcsök. Nem baj, megmarad nekünk. Yo, VIP! Nagy-nagy szeretettel köszöntöm Tündinket is, aki végre otthon van, vagy hát lehet, hogy nem pont otthon van, mert hogy anyával hallgatnak, hát puszi Évi neked is, és nagy ölelés. Kiszabadult a jány.

Ma mit csalfánk azt írja, hogy az ő torka macska szőrös. Ne nyalogasd azt a macskát. Igen, a datoja szilva is egy finom gyümölcs, különben inkább ősztrel, őszt környékén, de már most is láttam. De Isten igazából szerintem inkább ősszel, amikor már tényleg nem kell két hetet a konyhaasztalon tartanod ahhoz, hogy utána megbédelni, és igen, a németek úgy hívják, hogy kaki. Angie megosztotta velünk, hogy a kanári sárga dinnye az nem annyira illatos, és nagyon finom.

Hát ugye az még mindig a kérdésem, hogy kinek mi a kedvenc nyári gyümölcse, úgyhogy jöhetnek a káposzta saláta, nem gyümölcs. Itt van velünk Roni is, aki a macska

Na, akkor lemezezzünk egy kicsit. Azt mondja Maria, hogy szerinte a kaki se finom, viszont a mag nélküli szőlő fincsi. Szerintem finom a kaki gyümölcs, csak hagyni kell megérni rendesen. Mondjuk igazából egy kicsit olyan tökös íze van neki. Hey! Írja Angie Bakker, nem is tudom, mit nem szeretek most, hogy mondod, júj! Igen, tehát, hogy tényleg minden gyümölcs jöhet, egyedül az almával vagyok úgy, hogy az almát az csak étkezés után ehetem meg, mert ha üres a gyomrom és úgy eszek almát, rosszul leszek. Tehát rendesen nem savat csinál, vagy valami, nem rosszul leszek. Judit azt írja, minden, ami gyümölcs kedvenc, és főleg, amit megettem kedvenc. Mostanában a legtöbbet eszek, iszom, az a citrom. Na, de hát a kaki az csak nekünk jelent ilyen furcsa szót a németnek, nem azt jelenti. Tündéri a dinnye, a görög fajta, meg a cserkó.

Francesco Napoli és a Balla Balla, abból is az egyes. Tituskán megírta, nekem a kedvencem az őszi Baracki József feltállalva. Úgy egészséget.

Itt a Rádió Csert falán szeretettel köszöntöm Jánost is. És hát én hiába próbálok benneteket a gyümölcs felé terelni, ha mindenki fagyizni szeretne, és nyalakodtok. Na fagyisok, akkor írjátok meg, mi a kedvenc fagyitok.

Judit Kám elárult, hogy a kedvenc fagyija vanília jégkrém. Katának a csokik, keksz. Nagy-nagy puszim és ölelésem apusomnak, és szia kis bundás Judit neked, és sok füle. Köszönöm szépen, drága puszi ölelés oda is.

És már tudom, hogy nekem miért nem jutott egy ventilátor sem, mert hogy Mariannál három is van. Megérkezett Tikán kis ide a Bitongő Rádió csetfalára. Szeretettel köszöntelek, jó csetelés, jó zenehallgatás, jó rossz alkodás, jó szölelés, nek is egy rugó.

Igen, láttam Judit, hogy nem fagyit írtál, hanem jégkrémet. Azt írja, hogy itt csalnak a gömbökkel, túl kicsik, nem veszek olyat. Fán kírja, egyszer ettem valahol itt Németben Mozart Kugel fagyit, azóta se láttam, pedig nagyon finom. Én a fagylatba is a gyümölcsöst preferálom.

viszont üzenem azoknak a kollégáknak, akik MP3-ról zenélnek, hogy ti nem tudjátok magatokat a lemezborítóval legyezni. Én igen.

Benji pedig elárulta, hogy ő nem egy nagy fagyi fan, egy gombócot alig tud megenni, neki túl sok, de ha választani kell, akkor vanília vagy eper, illetve azt írta még, hogy de a lánya és a férje imádják, és az unokája is. Azt mondja, apus, mutassam meg. Jaj, nem, ő, azt mutass meg, milyen fagyit ettél és küldött. Ez egy havi cukor és kalória tartalom bakker. Mi, jó. Roni azt írja, hogy felvágos vagyok azért, mert én tudom legyezni magam ugye a lemez borítókkal. Na, látod, hogy mennyi előnye van annak, hogy valaki nem csak MP3-ba tud játszani? Hagyom ezt a lemezt még, mert hogy ígértem nektek egy olyat, hogy... hogy létezik a kacsatánc olaszul.

meg ugye a cím Il Ballo del Quack Quack. Nem tudom, ez a Quack Quack. Ez itt jelent. Quack Quack Quack Quack. De megtanultam olaszul. Apus érdeklődik, hogy te ettél már sajtos tejfölös lángos jégkrémet? Nem. Na, mit szóltatok ahhoz az olasz? Kocsotánchoz. Ti azt mondjátok, jó volt az olasz kiejtésem. Ugye? Hát még a franciám otthon. Kaptam egy képet, sajtos tejfölös lángos jégkrém. Lángos íze jégkrémbe, csak a bátraknak. Nem tudom, engem nem vonzanak az ilyen dolgok, ahogy a szotyolás túrorúd is se vonz.

0: Mama és a Lambada itt a Bitangyó Rádióban, és hát küldött Csalfa egy képet a cicáról, ahogy henyél a cica, és megkérdezte tőlem, hogy macska zene nincsen? Hát most nagyon örülök annak, hogy úgy... Úgy örülök annak, hogy ennyi energiát fektettem be abba, hogy ugye a lemezeim mindenféle szempontból ugye belegyenek katalogizálva.
1: Jaj, a kezem!
2: Nagyon jó! Most jó!
0: 21 pillanat alatt megtaláltam neked Kós János és Hofi duettjét. Hát akkor jön egy kis macska zene.
2: Macska vagy, jó?
0: Cuki macska.
3: Egyetem, megyelem, tengertánc, cica, mica, mit kívánsz? Nem kívánok egyebet, fo-

0: Bizony, Roni, lemezről hallod ezt a dalt.
1: Találkozás a régi egeremmel, rossz randevú a kutyának való. Két macska áll, és már nyávogni sem mer, mert az egér csak csendben fogható. Ott a barka, visszahúzta, bent van újra, már a lukba. Azt a terem buráját, hát ilyen lukas lakásban nem lehet egeret fogni. Hoppá, most figyelj, minden lukba

0: gyors, jó vagy lup.
1: Egy lukkal készen vagyunk, szóval hallod, Roni?
0: Készen vagyunk, üs! Mégüs!
2: Jaj, eltört az ujjam, hiába fújtam.
1: Kós János jubileum albumán van rajta, 25. jubileum albumán. Ez bizony valahol Pöstön térdelve találta meg farka, a fafejű fafiú.
0: Ott a farka, ott a farka, ott van, meg kell fogni a farkát, meg kell csípni a bőrét, nem viszi most ezt ott.
1: Nem ezt nem a fafejű fafiútól kaptam, a síra telefonos kós kaptam tőle.
0: A vége kint van, a farka vége kint van, az kapjuk
1: most el.
3: Nem is tudom, mert a villanydrótot fogtam meg én igazán. Zavartalak, jaj, én igazán. Üldöztelek.
0: Okosabban kéne félni,
1: annyit mondhatok.
0: Mutak is egér ki, folyton lúgva a kódorog. Gyere fel a smejzva, egérfajtás, mondjuk délután.
1: Mondj csak, kedves szürke kis egér, te is folyton a lukba kóborolsz.
0: Szám. Hallgat a cudar, ő tudja csak mit akar. Nem jön a pimasz, nem győzi meg az igaz. Ott a farka, ott a farka, ott a farka, ó, én farka, ez a macska farka. Na,

0: Hát, ha én rólam van szó, én szívesebben ennék libát, mint tegeret.
1: Egér, viszont én azért vagyok, hogy te ne is legyél. Ez van. Nem jön a lukból az egér.
2: Nehéz a nehézséggel szemben.

Üresen áll az asztalon a jó teljes fazék. Nem jössz elő, ez tény, nem de tény. Ennyi pénzért bolond lennék, ácsorogni én, hogy ezt hol hallott.

mai napon egészen 20 óráig vagyok itt veletek, és játszom nektek a zenéket, csak úgy hevesen, vegyesen. A Boney M és a Kalimba de Luna.

Erika írja, jó ez a hideg dinnye, csak már nem érzem a fogam se, meg a nyelvem se. A MOSZ harapjárán. MOSZ. Juditka pedig írta Kós Jánosra és Hofira, hogy de imádom őket. Ebben a zenében minden benne van. A humor, a dráma, a líra, a szeretet, stb. A tangó.

szülés után a szülészeten. Évér kérdezi a kismamát, hogy beengedhetem az apukát. Isten, ments, mindjárt itt a férjem. He-he-he. Igen, megesszük a dinnye magot, Ürinő, nem köpköd.

én 20 óráig vagyok ma itt veletek, aztán 20 órától érkezik meg hozzátok Szél és a Rockvillám című műsora. Azt mondja, hogy nem köpködök, bár az urinőség nagyon távol áll tőlem, de a dinnye magot kipöcköli úgy a kés hegyével.

mondja a csalfa, lehet, hogy van benne valami, hogy a mennymagban van cián. Mondjuk a mennymagot azt már nem engyelem le. Nagyon szeretem a szabadba enni a meggyet is, meg a cseresznyét is, amikor lehet újra gyerek lenni, és ugye a kis kezünkkel, a két ujjunkkal kivesszük a szánkból a megymagot, vagy a cseresznyemagot, és így pöccintjük egyet, és akkor kinek repül messzebbre. Milyen jó játékaink voltak annak idején, amikor még ezek a jó kis retro zenék készültek, nem? Xbox, meg PS. Megymag! Meg pitypang fújás. Meg nem jut eszembe annak a növénynek a neve, aminek ilyen keményebb zöld szára volt, és a tetején volt egy ilyen magszerű valamicsoda. Ú, mi volt az? Segítsetek! És egy ilyen hurkot kellett rá kötni, és avval is ilyen kilőttük a fejét. Aztán reptettük a

hát gyerekként játszottunk vele, most meg ugye már mindenféle gyógynövény hatással bíró szent növénynek használjuk. Elsősorban köhögés csillapító, nyálkódó, gyulladás csökkentő. Azt írja itt a kisokos, hogy kiválóan alkalmazható kis és sebek kezelésére, sőt, emésztési panaszok enyhítésére is. Még immunerősítő hatása is van, erős antioxidáns hatású, támogatja a szervezet védekező képességét. Madonna és a Lucky Slabonita itt a Bitang Jó Rádióban.

az asztika. Na jut még eszetekbe ilyen játék, amivel, amit most itt kilőttem hamar, gyorsan nem is tudom hányat, négyet. Ugye a hársfavirág, vagy hát inkább az már a termése.

És közben nem emlékeztem rosszul, mert hogy az alma magba is van némi cián, de számítások szerint legalább 150 alma magot kéne ahhoz megenni. Vagy 10-40 liternyi almalevet kéne meginni ahhoz, hogy hát érezzük ezt a hatást.

Igen, a papsajtot ettük, de ezt nem is olyan régen, egy-két hete kiveséztük. Igen, hajba bogáncs dobálás, cserebogár a lányok hajába, hát a cserebogár az fúj. Igen, nekem tudod, szárnyalnak a gondolataim, kedves Enzsi, én beszélek mindenről.

na, jövünk egy kicsit a retro zenéktől. Nox és a Vihar itt a Bitangyó rádióban. Mariantól elköszönünk, mert hogy bizony 2 órát tudott aludni az éjjel, és hát hajnalba kelni kell. Neked jó pihenést. Köszönöm, hogy itt voltál. A kérdés pedig az volt, hogy emlékszel-e olyan növényekre, amikkel játszottunk gyerekkorunkban. Tehát például a rándzsás útiflőnek ugye a fejét így kilőttük, vagy a megymagot pöcköltük. Hát igen, a rosszabbak a bogáncsot dobálták. Fújtuk a pittypangot, koszorút fontunk belőle. Szóval, hogy milyen jó kis gyerekkorunk volt, mennyi minden jó dolgot készítettünk és játszottunk, nem pedig csak a számítógép és a technika előtt ültünk. Az alma magos dolgot meg, hát van, aki félreértette, semmilyen pánikot nem keltek, eszembe sincs.

Roni, nem a Covid alatt ültek be a gyerekek a számítógép elé, sajnos. Ez nem egy 4-5 éves probléma, ez már egy ilyen jó 15-20 éves, legalább alsó hangon.

Először örültünk neki, hogy mennyire nyugodtan engedhetjük el majd a gyerekeinket azzal, hogy ugye van mobiltelefon már, és megengedhetjük magunknak azt, hogy legyen a gyerekeknél is mobiltelefon. Aztán ugye jött az okostelefon, aztán azokra a játékok, közben nőttek a gyerekek, és a számítógép, a laptop, az Xbox, a PS. A gyerekek már nem játszanak ki. Nagyon kevés gyerek játszik kint, és nagyon keveset. És én úgy gondolom, hogy ez nekünk felnőtteknek a felelőssége, hogy visszavezessük a gyerekeket oda, hogy igenis, technika nélkül is lehet és kell élni. Mindenek megvan az ideje, nyilván nem szabad gátolni a fejlődést, és engedni kell őket a technikát is kezelni. De nekem nem mondja senki azt, hogy ez egy normális dolog, hogy egy 3 éves kisgyerek jobban kezeli az iPhone-t mondjuk, mint én.

szeret, vagy nem szeret fallevél tépkedés. És igen, látod, se jutott eszembe, de sokat csináltuk. Mondja, ő beleesett egyszer a vízbe, amikor a buzogányért gebeckedett.

Szaira vidéken mi macskákat is öltöztettünk. Tartták, ha nem. Erre bogarat ők is sokat kergették.

Népcsapóért írta a világkoszorút. Pedig mondja, hogy az érett buzogányt fújkáltuk, az szanaszéz. Hogy tudod szállni? És akkor innen már látom, hogy mire írta azt, hogy Roli, hogy belepottyant a vízbe.

Na, itt van Angie, azt mondja, volt egy virág, ami most nyílik otthon, kiszedtük a zöld bibéjét, középről és a száránál fújtuk, és úgy szólt, mint a síp, vagy volt egy másik virág, aminek a végét nyomkodtuk, és tátogott, mint a hal, ez jutott az eszembe, igen, az a tátika volt, és még sípnak, vagy hát ilyen fütyülős dolognak használtuk a sima fűlevelet, azt a jó, igazi, vastag, húsos fűlevelet, ugye a két hüvelyk ujjunk közé ott beszorítottuk, és aztán, ahogy fújtuk, egy nagyon éles hangot adott. És Angie is díjazza, hogy tényleg a falevél tépkedés szeret, nem szeret.

0: Jaj, de kis gonosz. Hát igen, voltak azért rossz fiúk, akik a békát megcigiztették. Aztán szegény pukkant. Istika írja, igen, az a fűlevél, azt tudott süvíteni rendesen.
1: A csengő hang, mint mozaik darabok. A holnap doboz bombon kibontom, ha eljön az
0: hát ezt a békás sztorit Szürke Kisegér írt a

Let's

101 egyszer is szép. Írjam még, Enzső, tudod, mi jutott eszembe, mi még gumiztunk, ugrókötelesztünk, mennyi-mennyi labdajátékot játszottunk. És emlékszel a színre-színre játékra? Autós kártya. Igen, színre szint kellett rakni. A Csable csacsi. Ugye az volt a színre szint. Gumizni mi is gumiztunk. Ugráló iskoláztunk. Aztán volt egy ilyen madzagos dolog, amit a kezünkkel kellett így összekötni a madzagot, és a két kezünk közé fogni, és akkor így az ujjunkat átdugtuk rajta, és akkor azzal két gyerek nagyon jól el tudtunk játszani. A végén már olyan bonyolult dolgokat ki tudtunk rakni. Na, úgy emlékeket ébresztünk. A mai napon teljesen a gyümölcsöktől a fagyin át eljutottunk a régi játékok letűnt kora. És közben szeretettel köszöntöm a Bitangyó Rádió chat falán Szilt is, az utánam következő két óra házigazdája is megérkezett. Neked jó zenehallgatást, jó készülődést! Konyhát és a százszor visszajátszott dalt hallhattátok. És Harry Styles-szal folytatjuk a mai, hát most már lassan esteledik. Bár sötét még nagyon soká lesz. Soft and slow, do you dream of place? Do you love me?

És igen, az első számítógépen berakt ezt a jó kis képet, szürke kisegér, az ugye egy ceruza volt. A ceruza hegye volt a print,

Tünd írja, hogy csak hallgatjuk a régi idők dolgait, gumizni szerettem. Na de hát akkor tessék egy kicsit hozzászólni, nektek nem üteszetek be semmi? Évi esetleg?

Nefertitink se nyilatkozott még. Hát ez nem volt annyira kreatív, de például mi rettenetesen szeretünk bunkert építeni, vagy az mondjuk kreatív volt, vagy sarazni. És akkor így kivittünk vizet a homokba, és akkor így a kezünkről csöpögött le az a iszapos lé, és akkor abból csináltunk várat. Aztán egy-két kanál meg ilyen dolog eltűnt a konyhából, mert hát ugye sokkal könnyebb volt a kanállal kaparni a lukakat.

tengőnek hívtuk, nem? Lábtengő. A tangó az a tánc. Na de akkor erősítsetek meg benne, vagy cáfoljatok, tehát nyugodtan jöhetnek. Ugye Roli azt írja, hogy az láb.

És hát teli torokból üvöltöttük, hogy levelet kaptam live. De Roli, az egy labdajáték, és tengő, lábtengő. Nem tangó. A tangó a tánc, a lábtengő pedig az a futballlabdával játszott. Ugye rajzoltunk, lehetett ketten is játszani, akkor ugye úgy nézett ki, mint egy teniszpálya, idézőjelben mondva a felfestése, de lehetett négyen is játszani, akkor egy kocka alakú volt, ami ugye négy részre volt.

Hát ugye aztán írtunk nagyon-nagyon sok levelet, kétes lapot. Elmentünk nyári táborba, és ugye haza levelet, meg képes lapot küldtünk leginkább. A strébelek levelet, a lustadisznuk azok csak képes lapot. Aztán volt olyan, hogy hamar

Hát és erről eszembe jutott egy vajtai nyaralás, harmadikos voltam, illetve harmadik után nyáron, általános iskola harmadik után nyáron, a Vajtán az életem első táborába elküldött édesanyám. Ugye annak rendje módja szerint elvittek Székesfehérvárra vasútállomásig mentünk, és akkor onnan más szem talán busszal mentünk. Ugye nagy könnyes búcsú a mamától, meg anyutól. Beértünk a... Ezt a számot majd visszahúzom utána, mert ezt imádom. És hát pont ide vág ehhez a témához, azért is hoztam el nektek. Szóval beértünk a táborba, és rögtön a második napon nekiálltunk nyújtózni, mert hogy engem beraktak a nagyok közé véletlenül, és már nem is volt a kicsik között ágy, tehát kénytelen voltam a nagyokkal lenni, hetedikes, nyolcadikosokkal, és hát azok bizony elég rosszak voltak, és hát nyújtóztak bicskával, ugye ahova bedobták a bicskát a földbe, oda kellett lépni, és hát beleállították a lábamba, úgyhogy volt tetanusz, meg volt enyebenye, mert ugye nem köphettem be.

csak én. Mika írja, ti mit csinálta? Ti is csináltatok olyat, hogy másod le 8-20 ismerősödnek és küld el? Igen. Angie írja, hogy mi még szerelmes levelet is kaptunk. Hajjaj, de mennyit, megírtunk is. Szagos radírral direkt radíroztuk a levélpasszit.

Ne törje vihar a szárnyad, lassan befutunk a finishbe. Hiszen 20 órától már szír, és a rockvillám vár benneteket. Vihar a szárnyad. A holnapi napon is 16 órától már érkezik hozzátok Szil és a Lazulási című műsora, aztán 18 órától érkezik majd hozzátok Roni, hát, vagy hajrázás lesz, vagy zenei káosz. Ha még itt van a füle, akkor majd mindjárt szerintem megerősít egyikbe vagy a másikba a Roni engem itt a cseten. Sézi és a láthatatlan híd, Bitangyó Rádió. És megerősített Tünd is, hogy lábtengő volt a neve, de már Róli is rájött, igen. Van az, hogy valami rosszul tapad meg, semmi baj.

édes szél, hogy meg befújtuk parfümmel a szerelmes levelet. Hát neked volt parfümöd, nekem még sprém se. Szegény anyukám egyedül nevel. Szagos radírom, és úgy volt, hogy ugye összesporoltam a zseppénzemből, vagy az uzsonna pénzemből, inkább nem ettem, csak azért, hogy tudjak venni, milyen hülyeségekre nem költöttünk a szagos radírt. Én azt mondom, hogy van a mai világban is nagyon sok olyan dolog, ami nagyon jó, és tényleg nagyon jó a gyerekeknek, és volt abban a világban is nagyon sok dolog, ami nagyon jó volt, és jó volt, hogy nem volt. Jó lenne, ha ráébrednének az emberek, és ebből a kettőből csinálnának valami varázslatot. Azt hiszi, Szil anyukájáé volt a parfüm, anyunak se volt parfümje. Kis üres könyv pedig az emlékkönyv volt, szerintem arra gondolsz, és ugye az emlékkönyvet azoknak, akiket kedveltünk az osztályban, meg a barátoknak edzésen, odaadtuk, és akkor rajzolt bele, megírt bele egy szép üzenetet, meg behajtotta a sarkát, az egyik lapnak a sarkát, és akkor oda jött.

az imakönyv az más volt, Szia. Köszönöm szépen Tündinek és Évinek, hogy itt volt velem. Jó sétálást, csoda szép estét.

és a láthatatlan héden. Juditkám pedig írja szagostól szagos papír, és imádtam levelet írni és kapni, és csodás idők voltak.

kaptam egy olyan privát üzenetet, amit nem oszthatok meg veletek, de azt megosztom, hogy itt állok, és tiszta libabőr vagyok. Van közöttetek olyan, akinek még megvan az emlékkönyve. És ebből az emlékkönyvből kaptam egy kép.

szeretném megköszönni mindenkinek a kitüntető és megtisztelő figyelmét ebben a két órában. Igazán élmény volt veletek beszélgetni. Nem tudom, hogy mennyi zene ment át. De elsősorban nagyon szépen köszönöm mindazoknak, akik aktívan tényleg most részt vettek, és hozzászóltak a témához. Illetve hát a témákhoz.

csütörtökön, 16:30-kor érkezem majd hozzátok, csupa-csupa magyar zenével, még a héten magyar zenézünk. Aztán jövő csütörtökön szerintem fogunk csinálni egy olyat, hogy mit tudom, 2-3 héten keresztül majd filmzenézünk, mert hogy azt is szeretitek. De a héten még csütörtökön 5:30-tól 16:30-tól 18 óráig magyar zenék. Szombaton este 18-tól majd party time-ozok, és vasárnap 10 órától várlak benneteket. Nagyon örülök annak, hogyha minél többet itt vagytok. Köszönöm szépen. Most fogadjátok szeretettel Szilt és a Rockvillámot, és majd holnap is a műsorvezető kollégákat, na meg persze szerdán is, csütörtökön is, pénteken is, szombaton is, vasárnap is. Na meg már kíváncsian várjuk az új weboldalt is, hogy végre megkapjuk. Ma vagy holnap. És amivel én búcsúzok, ez nagyon stílszerű lesz. Hiszen itt a végén azért nagyon elmentünk, mindenféle emlék a régi szép világba. Róla és az Ábrándos szép napok, ez a záró zene.

Az előző dalra írja Judit Kám, erre a zenére muszáj táncolni, hát csináld! És azt írta, hogy képzeld, nekem még a nagymamám emlékkönyve is megvan. Köszönöm a csodás műsorot, kisoroszánk további szép estét kívánok! Apusom is, köszönöm zenéket, kis bundás tovább!

írta, szuper jó adás volt, köszönöm. Köszönöm szépen a facebookosoknak, a messengeren íróknak, a háttérben hallgatózóknak, és külön köszönet és hatalmas ölelés a Bitangyó Rádió chat falán aktívan résztvevőknek, a sok emléknek, a sok gyümölcsnek és fagyinek.

0: Ez a Bitangyó Rádió.
1: Hejhó, halihó, kellemes szép estét kívánok minden kedves Bitangyó Rádió hallgatónak. Kedves Little Lion, engedd meg, hogy megköszönjem a fantasztikus két órai műsorodat. Jó volt hallani a régi dolgokról, ugye, ugye? Hát kérem szépen, ez itt a Rock Villám. Én még mindig Szil vagyok, este 10 óráig szórakoztatlak benneteket. Üdvözlöm a külső hallgatókat, és üdvözlöm a cseteken lévő emberkéket. 2026. június 29-e van, Péter és Pál névnapja. Nektek boldog névnapot, aki ma ünnepli a születésnapját, annak happy birthday to you. Bizony, bizony, üdvözöllek benneteket itt a Bitangyó Rádió chatfalán, ami úgy szól, hogy bitang, kötője jó, kötője radio.com. Hát remélem hiányoztam mindannyiótoknak, én nekem nagyon hiányzott mindenki, az hódzihet. Üdvözöllek kedves Pinocchio, Little Lion, Ronnie, Bobby R2D2, Bubu 81 és Bubuné, Csáfás Rozi, Hajdún János, Nefertiti, Pista 67, Poét lány, nagy puszi neked, jól látni itt a falon, és persze Roli 37-et is, és Szürke Kisegeret is, és ugye van nekünk egy szerencsétlenünk is, ő nem más, mint Tika, nagy puszi neked, és Zsuzsi is itt van nálunk a falon, aztán még vagyok kettő helyen, a heavenface.com oldalon, ahol a társalgóba 51-en tartózkodnak, nektek is kellemes rockvillámozást, nagy puszi mindenkinek, és a redzonechat.hu oldalon is itt vagyok. És hát mindenki, aki számít, az itt van, így van, így van. Hát ma nagyon kemények leszünk, mint a kátszéle. Igen, Roli, egy hete voltam, így van. Hát majdnem több, mint, nem, kevesebb, mint egy hete. Úgyhogy hát épp ideje volt, azt gondolom. Csupa-csupa magyar és külföldi zenéket hoztam össze-vissza. Amigód érkezik, taníts meg élni, aztán egy jó kis AC/DC, Rock or Bust, úgyhogy kezeket fel, becsatolni az öveket, már is indulunk.

Hello, hallihó, hát kérem szépen, van nekünk egy chat falunk, ami néha arra koncertlankodik. Aztán, ha ilyen van, akkor gyertek újra, vagy frissítsetek, utána garantálom, hogy jó lesz, mert én is így szoktam járni, hogy minden hülyeséget kiír, aztán utána jó lesz. Aztán, hát még fel kell, hogy világosítsalak benneteket, be van építve nekünk egy olyan, hogy magától letilt embereket, ha csúnyán beszéltek. Úgyhogy már lassan már moderátor se kell, olyan okos a mi csetünk, ugye? De gyere vissza, poét lány, én várlak vissza, feloldottalak, úgyhogy nyugodtan írhatsz, én várlak vissza téged. Nos, kérem szépen, ahol még hallhatóak vagyunk, az a redzonechat.hu oldal, és a www.porbolettem.hu oldal. Alpha Tiger érkezik, méghozzá Crompson desszerttel. Egy kis desszert nem árt soha. Még ilyen melegben is, ugye? Egy jó kis hűtött gyümölcs, vagy bármi ilyesmi, vagy egy jó kis jégkrém, ugye? Becsusszan, beficcen. Aztán Cypress Hill is érkezik rock szupersztárral itt a Bütangió Rádióban.

A dupla élvezet a köbön ilyenkor, ugye, amikor melegünk van, próbáljuk magunkat hűteni minden földi jóval, és legtöbbször zuhannyal. De azért a rózsára vigyázz, Little Lion.

közben várom a választatokat arra, hogy kinek milyen hűtési technikája van otthon a légkondin és a ventilátoron kívül. Meséljetek nekem, hogy hogy szoktátok magatokat lehűteni. Ja, meg a zuhany, zuhanyon kívül. Mese-mese Mátka, pillangó madárka. Meséljetek nekem, jó kis, én például múltkor jéghideg tejbe darát vagy tejbe griszt ettem, nagyon jól esett. Hát ilyen praktikákat várok tőletek. Meséljetek nekem.

megérkezett kedves Iron Ella, és nagy puszi neked, Csajci. Hát írja Sellő lány, beül a fagyasztóba. Hát figyelj, ha akkor a fagyasztód, megyek én is. Várjál, kibérelem tőled.

0: Sharks out there trying to take a bite of something. It was hot. A lot of chameleons out there trying to change up. Anytime something new comes along.
1: Ilyenkor amúgy sokan azt csinálják nyáron, mikor dög meleg van. A saját tapasztalatból tudom, megérzem a bőrömön is, hogy hát néha sokszor ugye kell valami a boltból, és nyilván az ember elmegy boltba. Hát én nagyon sokáig szoktam lenni boltba, főleg azért is, mert jó hideg van ott, és hát vétek kijönni, ugye? Kellemes a hasznossal.

Azért arra vigyázzatok, hogyha túlfűtöttek vagytok, és bármi ilyesmi hideg ér benneteket, azt azért okosan csináljátok. Én megmondom őszintén, hogy leszoptam a csuklomat így hideg vízzel, egy kicsit aláteszem a víz alá, és utána kicsit rajta hagyom, és tök jó érzés. Vagy éppen egy hideg arcmosás is nagyon sokat tud segíteni. Felébredsz tőle például. Save your money too. It's single don't last very long. You know what I'm saying? I mean, been lucky in this game too. There's gonna be another cat coming out looking like me, sounding like me next year. I know this. It'll be a flip side to what you did. Somebody else trying to

Csempás Rozi azt írja ide a csetre, hogy vizes lepedő. Hát figyelj, oké, egy darabig jó az, de simán meg lehet ám fázni a vizes lepedőbe, ha beletekered magad, és sokáig benne vagy. Nem jó az. Ide.

Jön, érkezik egy rock blues, bots on my boots, aztán egy Deep Purple, Perfect Strangers, figyelj, fülej!

Azért azt megsugom nektek, mindannyiótoknak, hogy nem csak a hideg jó a melegre, a meleget is isszák sokan, többek között én is, ugye? Egy jó forró kakaó, vagy egy jó forró leves, oké, hogy kiizzadsz, de az egy más történet, hidd el, hogy az is jól esik.

szenvedünk mindannyian, ugye bár idősek, felnőttek, fiatalok, gyerkőcök. Hát én azt a hírt kaptam, hogy a hétvégére picit lehűl a levegő, és egy kicsit fellélegezhetünk. Hát én azt mondom, legyen így, ugye? Jön, érkezik depresszió, nem akarok elszakadni. Aztán Evans Case, My Heart is Broken.

Üdvözlöm azokat, akik esetleg most kapcsolódtak bele a Britannia Rádió Rockvillám című adásába, azaz hát belém. Ugye? Este 10 óráig vagyok veletek. Aztán ne felejtsétek el, holnap is érkezek 16 órától, lazulunk ezerrel. Aztán majd érkezik a Roni is, nem tudom melyik című adásával, majd megsúgja nekem is. Szóval majd utána érkezik Roni a holnapi napon, úgyhogy tartsatok velünk, ha van kedvetek, és persze nem izzadtok annyira.

Én már eldobtam az otthonkámat, azaz a nejlonkámat, hanem hát ugye a 3 plusz 2 is megénekelte csipkés kombinét, hát szerintem már nem divat a csipkés kombiné, bárki tudja, ugye?

majd télen az lesz. Divatba fogom hozni a csipkés kombinét. Esküszöm nektek. Aha, szóval Rolinak a csipkés kombiné jön be. Hát figyelj, igazándiból nem jó, mert ha leveszed, akkor elkezd úgy izélni, recsegni, ropogni, mert ugye műszálas, hát olyan hangja lehet, hogy szóval az nem olyan jó. Na de amit én hozok zenét, az egy jó kis meglepetés lesz számotokra. Fogadjátok majd sok-sok szeretettel tőlem nektek mindannyiótoknak. A zene előadója Zobvie, mi ez? Zolvibe, igen, Zolvibe, hát nem annyira közismert, alternatív folk rock zenét fogtok hallani, úgyhogy mindenki készüljön fel. Amúgy én rájöttem, szeretik a fiúk, ha szikrázik a kombiné, ugye?

Amúgy én már gyerekkoromban eldöntöttem, hogy nem lesz rajtam hálóing. Egyetlen egyszer próbáltam ki a hálóinget, hát reggelre a nyakamba volt. Hát szerintem a kombinéval is így lennék, úgyhogy felajánlom a kombinét az összes fiúnak.

fel is tettem a kérdést a chatfalunkra, hogy hogy a francba lehet Halloweenbe aludni. Tehát soha nem is értettem, még akkor is, ha hideg volt, vagy bármi, örökké mindig a nyakamba landolt, azt fogtam, ledobtam a francba, kell ez a francnak, hát nem is értem. Ez így van, Little Lion, sehogy, mert hogy kényelmetlen, és húzódik az egész testünkön, és meg amúgy is, ugye mi mesztelenül szeretünk aludni, ennyi a történet. Jön Edda művek, a régi barátság.

Hát igen, változnak az idők, ugye? Szokták mondani, vagy szoktam mondani. Öregszünk mi is. Hát nekünk már nem divat a kombiné, nem divat a hálóink. Messzelenül az nagy divat mostanában, igen.

Little Lion, milyen az a baby doll? Hallottam róla, de így nem tudom elképzelni, hogy milyen. Olyan, mint a kezes lábos. Olyasmi. Mesélj nekem a baby dollról.

0: Na hát én kigogliztam, egy ilyen egybe részes, hát hasonló, mint a kombiné, csak ez így egybe van, és van rövid gatya változatában is, úgymond egy ilyen fehéret látok, csücstartóval együtt, és hát elég szexi, de így ennyi.
1: Maradt, mint egyetlen szerelem.
0: Közben a csetre is betettek néhány baby dolt. Igen, ez már a szexipar, nagy szeretetre méltó szexipar győztese, én azt gondolom.
1: A bilinc név is erősebb, erősebb.
0: Hát nekem csak harisnyám van, de ahhoz is kellene vennem harisnyatartót.

Hát akkor úgy mondom, hogy erotikus jellegű. Ilyet láttam amúgy a piacon is múltkor, a kínai piacon. De láttam mást is, elmondom nektek, nővérke ruhát. Valaki be akar öltözni hétvégére nővérke ruhával? A szóljon, mert elviszem a piacra. Cirka pár ezer forintért már olyan ruhát kapsz, öcsém, hogy meg se ismernek az utcán se. Na de érkezik egy Marilyn Manson, Queen of the Diamonds.

Figyelj, Little Lion, úgy is megyek a piacra, ha lesz macska nő jelmez, veszek neked egyet, esküszöm. Jó? De nyávogni neked kell hozzá.

Amit Tika betett a falra, az nagyon jó. Én is valami ilyesmire gondoltam. Te az agyamba látsz, esküszöm neked.

Hát gyerekek, kiderül, hogy Tika viszont eladó, nagyon benne van ezekben az üzletekben, úgyhogy Tika szépen majd keresgél nekünk jelmezeket. Én erre gondoltam. Mit szólsz hozzá, kedves Tika?

Na hát kérem szépen érkezik Hooligans játszon című zenéjük, aztán No Rules Rock and Roll, itt a Butangyó Rádióban, ez itt a Rockvilám, velem este 10 óráig vagytok, lehettek, és élvezhetitek a jó kis rockzenéket, na meg ugye a Baby Dollokat és a Kombinékat.

0: csak egyedül.
1: Nagyon nagy puszi neked, aktív csaj.
0: Távol mindentől, keserű a magány.
1: Maskura 67 és Joe Papa nagy puszi nektek is. Ide el.

Hejhó, halihó, köszönjük, kedves Bubu 81 és Bubuné, hogy itt voltatok, hallgattatok engem is egy picit. Szép estét továbbiakban nektek, mindannyiótoknak, akik nyugovóra térnek, ugye, holnap Melódia, aki megy melóba a reggel korán kell, ugye, az rossz ember nem lehet, és hát anyar aranyat lel, szokták mondani, van ez a közmondás. Na de, amit én hoztam, az is egy arany lesz, méghozzá Nightwish fog énekelni az Opera House fantomját, aztán érkezik Iron Maiden is, egy régi zenéjükkel, méghozzá Century címmel, figyelj,

Hát nos, kérem szépen, igen, mindannyian írjátok, hogy nincsen étvágyatok. Hát nem csoda, ilyen melegbe csak inni, ugye? Ha kell a folyadék bizony. Érkezik Ozzy Osbourne és Adele Lost in the Mirror egy rockballadában. Figyelj, fülej!

Van, aki 21 óra 30 perckor csokoládét hamizik. Hát jó étvágyat hozzá! Csak meg ne olvadjon a kezedbe.

Tika, azért van húzatod. Nekünk már csak a csokis papír jutott.

Jól néz ki, én még nem ettem ilyet, de szerintem nem is fogok. De az hódzi her, hogy csorog a nyáron megint, ugye vár.

Azért én is beszabadulnék egy csoki gyárba, szerintem ki se tudnék jönni. Nagy csalogatás lenne, ha én ki tudnék onnan keveredni.

Képzeld el, Tika, kaptam ajándékba Kingától egy pár tedlit. Nagyon jól néz ki, majd lefotózom egyszer, aztán megmutatom. Mert ugye én mindig lezabálom magam, tök mindegy, hogy hol vagyok, otthon is. Mert ugye én mindig lezabálom.

Szóval a csajok engem már mindennel bebiztosítottak, nehogy lezabáljam magam, meg hát alul se folyjak ki, nagyon rendesek vagytok, imádlak benneteket, na de elviszek benneteket, Mennyország turiszt, tankcsapda érkezik.

0: az Isten a pénz lett, sorban nyílnak a bankok.
1: Ne felejtsd el a kocsiba a hangerőt.
0: Mennyire állat az autót, mekkora mellő a rőd, és hogy
2: meddig bírod felfekerni a kocsiban a hangerőt!
1: A kocsiban a hangerőt!

0: Végajtó menjek be.
1: Miután ki vagy a mennyekbe, mondd csak, melyik ajtó menjek be. Miután ki vagy a mennyekbe, mondd csak, melyik ajtó menjek be.
0: Érkezik Land Rising, lőjetek fel.

Én ezzel a jó kis dallal szeretnék tőletek elbúcsúzni mára. Találkozunk holnap 16 órától, lazulunk ezerrel, úgyhogy várok mindenkit a holnap délután 16 órától, ne felejtsétek el. Köszönöm, hogy velem voltatok, velem tartottatok. És hát jó éjszakát kívánok mindenkinek, jó pihenést, jó horkolást. Hello, hello, Szil voltam.

0: Szia!
1: Szia!
0: Tudsz ugrálni?
1: Igen, tudok is, te?
0: Én is. És képzeld, van egy kis hülyes Ambika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
1: És tudok segíteni?
0: Igen, tudsz. A kis nagy alapítványon tud segíteni, mert mindenki segítség számít.
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!
1: Szia!
2: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmer darabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt, de én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is szeretnél, akkor keresd meg a Kis Nagy Zsomborért Alapítvány Facebook oldalát. Ott minden fontos információt meg fogsz találni, és betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is.

adesso sei spo Jesse Akum Allo Yuppie.

0: Rádió.
1: A 80-as. Together forever and never too fast. 90-es.

0: és napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatsz.
3: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to

0: Retro zenei válogatás a Bitangyó Rádióban.
1: Retro zenei válogatás a Bitangyó Rádióban.
0: Can't touch this. És minden, ami belefér. Aki a lemezeket leporolja és pörgeti. XIL, vagyis XIL. Retro válogatás és minden, ami belefér. XIL-el. A

9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.

0: kavargat, élő vízben. Csak neked, csak neked.
1: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgast, ha tényleg van vér a pucádban.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kézi.
3: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitang jó rádió.
0: Mi így szeretünk.

az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as... ...90-es...

0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzonél. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene.

0: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

Ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.

70s. Though love is free and violence too.